itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

cetătonul, băiat ești tu de-a mirul a zișolată cu cetătonul. Egy kis csóktan nem is szerepel, pedig ez is kell, magán szorgalomból ebből minden kislány.

Minden kislány tizenhaton túl, sőt azon alul, olyat is tud, amiről az iskolába a kukkot se tanul. Egy kis csóktan nem is szerepel, pedig ez is kell, magánszorgalomból ebből minden kis.

0: az olyan levelek, amelyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztják a bélyeget, gépi felülbélyegzés után gyorsan jutnak a címzethez.
1: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
2: Tuke Rádió, Svobodna Európa. Głosok na Svobodna Bulgária.
3: Aici Radio Europa Libera, Vocea Romniei Libere.
4: Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
5: Hlási sa vám hlas slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa.

0: Gramofonalbum. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Kedves hallgatóim, itt állunk egy pesti bérház kapuja előtt kíváncsi mikrofonunkkal, hogy megmutassuk, hogyan töltik a dolgozók a pihenés óráit. Íme egy idillikus kép. A férje az erkélyen olvas, felesége valószínűleg a hűs szobában élvezi a pihenés csendes óráit. A konyha felől hallatszik a zaj, mintha dunsztos üveg tört volna össze. Itt bizony még nem alszik a háziasszony. De Kovácsné aztán csak ugyan pihent. Ő még a szabadságát tölti. De miért van felkötve a karja? Talán megerőltette? Nézzük csak a következő emeletet.

0: Tóka gondtalanul játszik babájával, de hol van Pistike? Énye, énye, Pistike, mintha kipenderítettek volna a konyhából. Biztosan ideges anyuka, bizony, nem kis dolog a napi munka után órákig főni a konyha forró levegőjében. Mikrofonunk már türelmetlen, nézzünk fel Szabóék csendes otthonába. Íme, kedves hallgatóim, nem érdemes otthon befőzni.
1: Időt, pénzt, fáradtságot takarít meg.
2: Vásároljunk konzervet!

Lanad bana megszerettelek, úgy néztél rám, mint az első délután, mosolygott rám a két szemed.

maga már nem nekem való. Nem kell már a muzsika szó, nem kell a szerelme a csókja, nem tehetek róla, mióta züllött vagyok én. A szívem nincs már a helyén, lelkemből nem

azt, hogy mi a szerelem. Még se tudtam más szeretni, jaj, mi lesz velem, maga már nem nekem való. Nem kell már a muzsika szó, lelkemből nem

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Ne töprengjen! Biztos tipp, sütőpora legyen sip! Akár lagzi, akár tor, sip, sip, sütőpor!

mikor ablakomra száll az esti csend, és az utca lárma lassan elpihent. Súgva susognak a fák, s néha feljajdul az ár, és én hallgatom-e fájóban

Ott egy óra hölgy fülébe sug és belé harap, de mint egy férje vérmestejének ad kezére, csapam ott egy hölgy kész pénzre célzást tesz, mint a férfi észre se vesz. De mint egy úr egy kezdő kislánytól talál, kát kér egy másik

0: a 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövid hullámon. Most híreket mondunk. Kétli Anna, Nagy Imre kormányának államminisztere New Yorkban tartózkodik. Hangoztatta, hogy azok a fiatal munkások és diákok, akik fegyvert fogtak a magyar szabadság védelmében, igazi hősök. Ők a magyar jövő reménysége. Minden vágyam az, folytatta Kétli Anna, hogy az ENSZ védelemben részesítse a magyar népügyét. A világtól elzárt Magyarországon több szabadságadó működik, amelyek jelentéseket közölnek az országban folyó harcokról. Az adók jelentéseiből megállapítható, hogy Budapest területén, főleg a 8. és a 9. kerületben elkeseredett harcok folynak. Dunapentele vidéke, valamint Pécs környéke, a Mecsek és Komló ugyancsak heves harcok színhelye.
1: Siófokon nyaraljunk a fogasszállóban. Új vezetés, hangulatos esték, magyar-francia konyha, zene, tánc, reggelig nyitva.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Csúcsforgalmi időszakban fölöslegesen ne beszéljünk. Foglalt jelzésnél azonnal tegyük le a kagylót, és csak néhány perc múlva hívjunk újra. A telefon mindannyiunk nélkülözhetetlen munkatársa, és tervteljesítésünk egyik legfontosabb segítőeszköze. Telefonálj röviden!

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Mibe kerül egy örökíró?
2: Amerikában 12.

0: Svájcban 41 frank, Magyarországon csak 88 forint.
1: Mit kap minden Akron örökíróhoz?
0: 4 éves garancialevelet ad a vezérképviselet.
1: Hol kapható az Akron örökíró?
0: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
2: Ezután csak Akron örökírót használhatsz.

0: hozzon az új esztendő minden magyarnak igazán boldog új évet. Legyen országunk a béke és a boldogság hazája. Az új esztendő első percében könyörgünk. Isten, áld meg a magyar!
1: Kevés a fény, több fény.
2: Igen, több fény, mert a gyenge vagy rossz világítás ártalmas a szemre.
3: Jó világításhoz mellékhelyiségben legalább 75 watt, kis helyiségben 150 watt, közepes helyiségben 250 watt, nagy helyiségben legalább 400 watt tungsram izzólámpa szükséges.

olyan szép vagy, mint a libanoni cédrus kertben a rózsák, akár az atolyafák. Jaj a Helén, jaj a Helén, szemek ége olyan titokzatos, mint tengernél a tenger, szívem oly heves ember. Úgy várlak, gyere, te buta, te suta, te bolondos Helénkém, úgy várlak, havonta.

engem olyan titokzatos, mint tengernél a tenger. Szívem, hogy heves ember. Úgy várlak, gyere, te buta, te suta, te bolondos helénkén. Úgy várlak havonta, naponta tégedet én, mert tudom, hogy szerelmes vagy belém. Jaj a helén, jaj a helén.

karavanes szomorú muzsikával. Néha könnyes még a szék is, mikor én húzatom a cigányjal.

betét. Gyűlölöm az emlékedet, ez a pár nap mi volt neked? Kinek felelsz, kinek bűnhődsz érte, gyűlölöm már életembe mindig tekintetet puha nagy bilincsé, szemed sarkán azt a vásod, azt a rejtett mosolygásod, azt a hívó titkos kicsi fény.

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Csütörtök. Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: A lányom most nem jöhet. Rádiót hallgat. Tornaóra van.
1: Péntek. Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Most nem jöhet. Híreket hallgat. Képzelje, olcsóbb lett a zsír.
1: Szombat. Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Hát csak nem képzel, hogy most jön, amikor szórakoztató zene van.
1: Vasárnap. Kérem Ilonkát.
2: Most? Most nem jöhet? Most a Lohengrint hallgatja az operából.
3: Hát én ebbe belehalok. Amióta a menyasszonyomnak Orion rádiója van, velem szóba se áll.

Mindig otthon ülni, ülni, sőt csücsülni, s este nyolckor már aludni kell. Persze könnyű dolga van egy pesti lánynak, a pestiának, mert ő minden este bárba járhat zülni, és a vekker délbe kelti fel. Rússal festi cakkosra a száját, és extra pillát ragaszt fel. Billegeti minden porcikáját, a férfi vak, hogy néki pont ez kell. Nincsen könnyű dolga egy vidéki lánynak, mit csináljak, mit csináljak? Holnap elmegyek majd egy körúti boltba, s két pengőért szexepilt veszek.

Olyan mindig sima volt, Kence Pice sose volt a képén. Nem kell a babámnak a pirosító, úgyis olyan szép, mint a rózsapingó.

mosolygásod, azt a rejtett mosolygásod, azt a hívó titkos kicsi fényt. Gyűlölöm a barna hangod, ezt a furcsa mély harangot, nékem

0: tentem, kifinyesítettem, napról napra fényesem.
1: Kérem a következő számot.
2: És a következő jelentkező fog szerepelni.
3: Aki egy hírfilet, magyar nóta énekesnek jelentkezett.
2: Most zongora kíséretne lesz, hogy énekel. A műsor itt van vagy ott? Benyújtottál? Szóval kérdezzük meg, hogy mit énekeljen?
1: Kettő sora, kérem szépen, négyes? Van kettő sora?
4: Négyes szám magyar nótát az énekel.
3: Így folyik most a beszélgetés a próbaterem és a tanácsterem között, ahol a bíráló bizottság tagjai hallgatják.
1: Halló, halló, tessék kérem egy kicsit közelebb állni. Négyes, kérem, halló, figyelem. Úgy elég, köszönöm, hátrán, hátrán, hol, úgy.

0: Radio D, your gramophone station.
1: El kell jönni minden önmagát és családját, hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, és főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülőtámadásnál.
2: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibevevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.

Ich bin der Liebe, die ich

0: little boy?
1: Yes, ma'am.
0: Did you go downtown?
1: Yes, ma'am.
0: Did you look

0: dance music day and night in the gramophone radio of Radio D.
1: Műsorunknak nincs vége, további jó mulatást minden órában, Orion Rádión.

Az alkalommal, ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.

látom, bat, vasárnap jó tesz magának, hogyha eljön cica megnézni a János egy ötkomfortos tanyámat. Nincs ott meleg víz, nincs ott hideg víz, egy virágos bokor van csak, ahol mától kezdve maga lesz a direktrít, ott a fűben heverni, jaj de jó, és madárdal a rádió, ott a csók még frissen kapható, és akármit csinálunk, nem lát be a szomszéd lakó. Szombat, vasárnap jó tesz magának, hogyha eljön cica megnézni a János egy ötkomfortos tanyám.

0: Kedves hallgatóink, számzenénk véget ér. A pont 1 óra 30 perc.
1: Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin. Im Boxhaus. Auf Welle 400 Meter.

kitépte a múlt lemúlt fakult virágait. Ezentúl már nem kergetem.

ne modom ota. Sami se više mi nikam, nem banum ba.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Az ország népe sorsdöntő lépés előtt állt. Új vezetőket, új képviselőket fog választani. Mindenkinek tudnia kell, kit küldjön érdekei védelmében az országgyűlésbe. Neked is döntened kell. Ha elnyomatást, szegénységet, szenvedést akarsz, szavazz a reakcióra. De ha szabadságot, jólétet, boldogságot akarsz, akkor szavazz a nemzeti alapon álló, mindig a népért küzdő pártra, a Magyar Kommunista Pártra.

aztán mondjuk, hogy nincs tovább. Az élet elszáll, és úgy se tarthat már soká.

0: Végre itt az alkalom, most hazalom, hogy a szívem hirdet ég csak szente.
1: Tényleg itt az alkalom, ajka már az ajka, és ezt fújom estelente, estelent. Mosolyogjál rám egy csöppe, mondjad azt, hogy hut-hut-hut. De ha nem szeret, hidd el, hogy a hangol vagyunk.
0: Muzsikál még éjjel-nappal a füledbe angyalom. No de ezzel szembe, hogyha kell, a rázsást kavarom. Nos a gerlemódra élünk, krum, krum, krum, krum, krum.

az első nap ma hosszú évek óta, hogy nem voltam én veled. De nem tudom, mit éreztél ma este.

azt, hogy nem tart örökké semmi, nekünk is egyszer búcsúzni kell. Előre készültem rá, hogy ne fájjon úgy, hogy

0: Lótát cigánnyal húzatok, csokrot Weckinger és cigánytól hozatok. Virágüzletek a Baros Kávéháznál és a Lövöldetéren.
1: Bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. Így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologban. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összebeszéltek volna, ragaszkodtak most már a hibás szereposztáshoz. Úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szereposztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számát.

0: Kedves hallgatóink, a most elhangzott milléniumi muzsikáló albumfilm műsorszámot Szatmári Antal írta és állította össze. Közvetítőt Pilvási Margit, Udoati Tibor és Laurisin Lajos, az operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel volt. Körülbelül 3 perc múlva, 21 óra 40-kor, hírek következnek.
1: Szabad Közút Rádió Budapest. A pontos idő 22 óra.

Oh, oh, oh. Do do do do do. Oh, here you go.

mosolygott ránk a fényes hol, és a nagy mama egyből is jól. Mikor először megfogtam én a két kezed, de jó is volt. Felhők mögé bújt a huncut foly, mert a nagy mama csak bób is foly. Bátrabb leszem és karom beléd karol. Aztán már nem figyeltem fenn a holdat, s lenn a nagymamám. Ajkammal lassan hozzád értem, s éreztem én, forró a szád, május volt. Nagymama már rég nem bób is volt, mindent látod, de oly édes volt, nevetett csak rajta.

május volt, fennmosolygott ránk a fényes hold, és a nagymama elbód is volt, mikor először megfogtam én a két kezed, de jó is volt, felhők mögé bújt a huncut hold.

nem figyeltem fel, ma boldogs lenn a nagymamám. Ajkammal lassan hozzád értem, s éreztem én, forró a szád, május volt. Nagymama már rég nem bóbiskolt, mindent látott, de oly édes volt. Nevetett csak rajtunk, és ez szólt.

az én babám egy fekete nő, a szeme fényelő fekete kő, fekete fajú, fekete hajú, tudom, hogy boldog, akit megölelő. Fekete gyöngykor van a nyakám, fekete testén csak a banán. Piros, mint tűz a szája, a Charleston úgy viszája, az én kis fekete

Az én babám egy fekete nő, a szeme fénylő fekete kő, fekete fajú, fekete hajú, tudom, hogy boldog, akit megölelő. Fekete gyöngycsor van a nyakám, fekete testén csak a banán. Piros, mint tűz a szája, a sarkon úgy riszája, az én kis

0: Radio Sweden, Stockholm.
1: Szuperkóra szóró dobozban. Szuperkóra porfúvó dobozban. Kóra moly halál. Egy évig hatékony.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonten Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Kavonyi Károly honvéd üzeni Ózdra, édesanyjának, feleségének és rokonainak. Jó és egészséges vagyok, szeretettel gondolok rátok. Mindenki szeretettel csókol, a viszontlátás reményére, Károly.
3: Kapitopán honvéd üzenem Losantra feleségemnek, kisfiamnak, édesanyámnak és nővéremnek. Egészséges vagyok, jó vagyok, szeretettel csókolok, a viszontlátásra.
4: Richter Rudolf honvéd üzeni Losantra kedves feleségének, kislányának, szüleinek, jól vagyok, egészséges, szeretettel csókol mindnyájatokat, viszontlátásra, Rudolf.
5: Szabó Lajos honvéd üzenem Miskolcra, feleségemnek és fiaimnak, hogy jól vagyok és egészséges vagyok, csókolok benneteket, apátok.

magad se ismered, talán. Én olykor félek, bennem sok van, ami még énem.

to suppose I'd ever be the one you chose. Out of 1,000 invitations,

landolt kiska mis. Csip-csip-csip-csip lángos a háta is, meg a pálla is, karja is. Ha ilyen Mussolini hallana, itt volna

0: Ne?
1: Ne?
0: Ya.
1: Én nekem is van földem, 10 cseréppel, viszont tehermentesen adom át. Hát ez is valami, nem? Ó, uram, kegyeddel mást mit is tehetnék? Eszmét cserélnék minden délelőtt. Magával kedves jegy.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Rádió Budapest 2 és a Telefon Dílmondó. Kedves hallgatóink, a Rádió Zenekar hangversenyét közvetítettük. Tényel, díszel szólt.

0: Balaton leglátogatott a fürdője Siófok. Strandja ritkítja párját. Bársonyos homok fövenye legjobb a világon. A fürdőigazgatóság komfortos szállodáiban és sok elsőrangú panzióiban több mint 1000 folyóvizes szoba van. A fürdőtelepi étterem konyhája híres. A siófoki kaszinókertben naponta előadás, tánc. Siófokon a legjobb zenekarok játszanak. Siófokon az összes sportokat űzheti. Ezért szereti Siófokot legjobban a közönség.
1: Álmai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagyválasztékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítás a jótállással.
2: Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával szemben.

most után van divatban, jaj, de furcsa divatban, nos kérem, tehát elkérem, mi vagy ezt muzikál vígan. Ez az új tánc a szamba, vagy a kezd járja Mexikó,

vezi, hát kicsikes szukker hordanő, és ha jő egy bőtlegi, a nő nem beszél, csak lő, bum, jöjjön el Mexikóba, vegye fel széles kalapját, és a bárban halad a rumli, járja vélem a szambát.

tülrekelik járná, rájuk férne a gondosság. Ez az új szánt a szamba, ma csak ez járja Mexikó, ezt táncoljak lenn, pereréset játsza minden zsár.

lovates, minden öreged jobbá lesz. Ha van egy üveg tesz, ha van egyre meg gyert, tudom, sikered lesz. Van egy kitűnő szisztémám, ha a kicsinő nem néz rám, hogy soha sem vagyok bőz, és

vigaszért címmel Török Szofi verseiből előadt Gubbi Hilda. 1942. Iszonyú év, mely nem méred már az ő életét. Nélküled dübörögsz tovább ostoba idő. S nem tudod, hogy a kincs, amit vinni rendeltettél, már nincs veled.

0: figyelem, itt New York. Az Amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok.
1: Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mind gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket, úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt.
0: Figyeljetek tehát, ma is minden nap ebben az időben Amerika szól.
2: December Bremen, the Golden Seven, Ernst, Hanneke. En u luisteraars, we hebben ons allemaal weer gevonden op de golflengte 395,8. En we gaan onze tijd gebruiken ook met dansmuziek.
3: En we gaan verder met de Fox.
2: De Golden Seven speelt hem. Ook Detlef Leis staat klaar, want hij zingt dat lied. Het schaduwachtig lied, Deep Purple.

vagyok, szomjas vagyok, csak így áll, ne kocint. Jó kedvem van, barátom, így kell élni, belátom. Álomszerű, édes derű, ez a legnagyobb kincs.

nem a gyűrűnde van költő és arany. Elcsellengtem én magával végöttör Budán. Ráfogott a tanulásra magolok után. Megtettem s te tettemet, én úgy melre szívom, hogy magát most te

0: чак больно мочою хвортяг матерок.
1: You know, fella, she's such a drunkenist, cabin mega shitemi. Stampli konyakot, vigom bekapot, erre paliba jokin. Ham! Oly jó ez a vasárnap, az ember örül az ágynak, oly boldog a mosolyok, hortyog a motorok.

0: Miért van riadó rovarországban?
1: Mert megjött az esze János gazdának. Belátom, termetezni kell, mert másképp a férgeknek terem a gyümölcsfája.
0: Téli védekezéshez gyümölcsfa olajos és gyümölcsfa karbolineumos szerek.
1: Gombakártevők ellen mézgálicos és kénes permetezőszerek.
0: Rágókártevők ellen arzénes permetezőszerek.
1: Levéltetvek ellen nikotinos permetezőszerek.
0: Mindenféle rovarkártevő ellen érintő idegméreg.
1: Ha nem permetezel, a férgek szüretelnek.
0: Az ápolt fák pedig dústerméssel hálálják meg a munkát.
1: Mindenféle növényvédőszert forgalomba hoz a műtrágya és növényvédőszer értékesítő nemzeti vállalat Budapest, Nádor utca 21.
0: Kaphatók a földnéves szövetkezeteket.

férfi remek kegyet. Hol nyerte magát a mamája tombolán, nehogy ott magamnak jegyet vegyek. Nekem már szavamra gyanús az egész, árulja el a titkát, hol csupítják, itt megáll az ész, önben a szexepil korán se tombolám. Nem iparművészi kreáció, de mert az ízlésem beteg, a csúf is kegyed.

0: Kis csónakom ott dudall a gödör, és benne a szerelmünk ébredel. Pesten a parton cigányzene szól, a vízben még a ponty is udvarol.
1: Mikor a csónakba simul egy apfodor, tudom, hogy drága te én hozzám tartozol. Kis csónakom a Dunán lengedez, és benne a szerelmünk ébredez.

0: És csónakom a Dunán lengedez, és benne a szerelmünk ébredez. Pesten a parton cigányzene szól, a vízbe még a pont is udvarol.
1: Mikor a csónakom sérül egy hasztozó, tudom, hogy drága, te én hozzám tartozol.
0: És csónakom a Dunán lengedez,
1: és benne a szerelmünk ébredez.

0: Valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes, jó levegőn ide csillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.
1: Szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

ha csak eszembe jut, aznap könnyes az éjszakám. Sokszor álmodom én, hogy még ott vagyok nálad, s mikor leszáll az alkonyat, én még most is csak téged várlak. Én bevallom azt is, hogy holtomig

szívem megdobban, még most is, ha valahol látlak. És hogyha csak eszembe jutsz, aznap könnyes az éjszakám, sokszor álmodom én, hogy még ott vagyok nálad, s mikor leszáll az alkonyat,